0: Fabrika dobre zábave. Radio SD. Here we go.
1: Sobi. Jesi ti radio?
2: Rekao.